0: FM.
1: Ah, nem dem waska mere ngam ne dem nem stindi normal gelo wagol iklawan plan normal gelo kotu to spread nem stindi ne jabri na amelinos. And this last one.